és mehetik. Persze viszont hogy John Sylvester, a Pestok Erta, Csáru Bálák Kari, Szendrit Szerita Kiri, és Szentjáti Rikardi Dunapát Kari, Ávás Valinkó Bálki és Szocsani Szé. Ávás Kár, Szendrit Szerita Kari Kari.